0: első beat, amikor hogy én drinkálom.
1: Ha valahogy, arra pedig ez lehet.
2: Rettel Kraber szerélő manakasztom.
0: Manod a kajdarofa, manod a rióba.
1: Azt léhez, ez lég
2: rígy. Rettel Kraber szerélő manakasztom.
0: Enkel miért kell, mert elkabakadrunk ezen.
1: Jó, hát igen, szép, jósz, jósz.
2: Rettel Kraber szerélő manakasztom.
1: Kavér fejé, jór, fussat, te kontent.
0: Amíg ők, ha ma merna
2: tud. Rettel Kraber szerélő manakasztom.
3: Witches.